hogy a geludó, bújt ez rilló, hogy maga nang, irahidin noszanang, irahidin noszanang, manya dukke guri hogy a noszanang, toma dukke guri a noszanang, dieli vaga sorel mojt,